0: ho se nyamui maria nana nyuera rapue
1: omoi
0: ho se nyamui oduga ite nana rungo naru o nyueja o ero mo kongui de hito nyuera nyuera rungo maria ho se nyamui ei kaumu hukari nagari